hogy nekem is legyen tőled egy glóriám. Ott ennyi a tuki pénz, amit el a mikroizé 95-re mondtál, úgyhogy reggel bemegyek a